90-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed ezt mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látszagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hát az itt agyon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A német kancellárnál járt a magyar miniszterelnök, medve miatt figyelmezteti a kirándulókat az Aggteleki Nemzeti Park. Ma borongós időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A kormányfő azt is jelezte, Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár a tájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idén is segít a fürdőzőknek a balatoni elsősegély nyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei csak nem 20 éve vesznek részt a tónál vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Idén a déli part 7 településén 10 strandon állnak készenlétben július 1-től augusztus 20-áig. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezés, gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Medve bukkant fel a napokban az Aggteleki Nemzeti Parkban. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a park munkatársai láttak barna medvét, nem kizárt, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera fotózott le medvét Egerszög térségében. Nyugat felől felhők érkeznek, záporokat, zivatarokat, néhol tartósabb esőt is hoznak, bár keleten eleinte még a nap is süthet. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, előbújik a nap, 21-28 fokot mérhetünk. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett ismét megszaporodhatnak a felhők, előfordulhat zápor, zivatar is, a fővárosban 24 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője. Derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot. A Biodómba mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Megújult szemlélettel a város egészét bevonva várja a látogatókat június 5-én és 6-án a Tokaji Bornapok, a fehérborok színes kultúra jegyében. A rendezvény egyik legfontosabb különlegessége, hogy a 2 évig tartó felújítás után újra visszaköltözik a rendezvény a város főterére. A központi helyszín mellett a város pincéiben, borozóiban, hangulatos teraszain és vendéglátó helyein is programokkal várják a vendégeket. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan módosításokat. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt, a hét közepén, június 3-a van, Clotilde napja, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is kijár egy köszöntő. Aki ugyanígy gondolja, írjon vagy hívjon 0620 55 55 155. Nem sokára Pink, előtte még az All for One, elsőként pedig Kelly Clarkson jön. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 154. napján. Június 3-a ez áll a naptárban, és egy női név Klotildőket lehet ma bátran köszönteni. Ma van a bringázás világnapja, bringázni pedig jó, én is nagyon szeretek, és többek között bringás kontent is található a Best FM Instagramján és Facebookján. www.bestfmradiomagyarország.hu lehet ez mondjuk egy jó kiindulási pont, a többi ott megtalálható. Most pedig Pink folytatja a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől újabb záporok, zivatarok jönnek, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Nyugaton hűvösebb, csak ilyen 20 fok körül, míg keleten még akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Részletek a hírekben, amelyet majd Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing című dala követ.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét közepén nyugat felől egyre több felhő, újabb eső, zápor, zivatar érkezik. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, és ott késő délutánig még nem nagyon fog esni. Most 9-17 fok között van, a maximum pedig kontrasztos lesz. 18 és 31 fok között nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb. Ez tehát a mi életünk ma, június 3-án, szerdán. It's My Life, a No Doubt folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepének legfrissebb hírei után zenélünk tovább, például az Allianz Ethnic-kel. A Csak azért is szerelem című első emelet számot pedig úgy látszik nem csak én szerettem, hanem az Art Avenue is. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az élet. Az ő feldolgozásukban jön majd, de csak a legfrissebb hírek és 7 óra után valamikor. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
6: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
7: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
8: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
9: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, június 3-án szerdának, Klotildoknak sok boldogságot, és ugyanezt kívánom a ma szülinapjukat ünneplő kedves Best FM hallgatóknak is, akik hallhatnak ebben a fél órában Whitney Houstont, Sean Paul-t, és pillanatokon belül Dio Cruz-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, június 3-án szerdán a bringázás világnapján, illetve azon a napon, amelyen 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. A szerdán reggelt pedig az a Sean Paul folytatja, aki nemrég forró hangulatú koncertet adott Budapesten. Indítom a Get Busy-t a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Megfordult tegnaphoz képest a helyzet. Tegnap keleten volt borúsabb, záporosabb, zivatarosabb az időjárás, ma pedig ugyanez a nyugati ország részről lesz elmondható. Onnan érkezik az újabb csapadékzóna, záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek. 18 és 31 fok között alakul a maximum, nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés hamarosan. Perceken belül 7:30, jó reggelt! Az Aesop Bass dala, a Cruel Summer szól a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén. Június 3-a van. Szerda, a Clotildok névnapja. Sok boldogságot nekik. 1925-ben a mai napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Minden lében két kanál, nem tudom mondani valamit a filmcím. Nekem igen, gyerekkorom egyik. Hát szüleim által kedvelt sorozata. Vagy filmje? Ja, és Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. 1956-ban ezen a napon született Danny Wilde, énekes dalszerző, az amerikai rock duo, a The Rembrandts egyik fele. Ők jegyzik a Jó barátok főcímdalát. Oh. 1962-ben a mai napon született David Cole, az amerikai CNC Music Factory tagja. 1967-ben ezen a napon született Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És 1986. június 3 megszületett Rafael Nadal, spanyol teniszező. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nem sokkal 8 óra előtt, hát javában tart a hétközepi csúcsforgalom. Sok helyen nagyon lassan lehet csak haladni, ha óriási dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, közben készülök olyan ingyentségekkel, mint a Szoltusz oldala. És énekel majd Horváth Tamás is. Rövid szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És előttük még egy friss közlekedési info Balázstól, aki azt írja: Hello, M3 bevezető M0-ás csomópont előtt baleset, csak a leálló sávon arra szólunk. Köszönjük szépen az infót, jó utat. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunkra jött. Mindjárt a Hands-on is itt lesz, elsőként Fábián Júli dalaszol a Zuhekörrel közös Like a Child.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

és kilométernél a leállósában arra szól a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. És egy jó hír, az M1-esen Budapest felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, tessék bátran használni. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Heinz Gábor Bigával megy tovább a szerda reggel a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a leghidegebb 17, a legmelegebb 30 fok lesz ma. Hazánkban nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb, nyugat felől jön ugyanis egy újabb hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Szóval 17 és 30 fok között lesz a maximum. How bizarr, mennyire bizarr, ez pedig már az OMC dalának címe. Rögtön 8:30, ők folytatják a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. 17 és 30 fok között lesz ma. A maximum nyugat és kelet között óriási különbség lesz. Nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb viharokkal, apró szemű jéggel. Érdemes tehát esernyőt magunkkal vinni. Nyugaton lesz hűvösebb, és keleten még kitart a majdnem 30 fok körüli kánikula itt-ott. Hát ilyen ez az élet, mondja erre a 4-es street mindjárt, de csak a Flip the Script után. Már is szól a Throw Your Hands in the Air, a Besten jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok jó zene szólt 9 után is a bringázás világnapján lehet tekerni, például a Push the Feeling On ritmusára. És zenél a Random Trip is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Itt például a névnapos Klotildokat lehet ünnepelni, vagy a szülinaposokat, de ha a közlekedési info van, azt is várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában többek között a C-Blocktól, Tom Novitól, Sziától, elsőként pedig fókuszban a világunkból kiveszőben lévő szeretet keresése, Black Eyed Peas, Where is the Love? 3, lassan 4 percen múlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 perccel 4-10 után a Nightcrawlers dalával megy tovább a szerda reggel. Jön a Push the Feeling On, és jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágerei mixben majd este a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától, White Boytól, 7-től DJ Effendi-től.

Best FM, a legjobb zenék, a bringázás világnapja van, úgyhogy én is kimaxoltam a bringával munkahelyre tekerést. Aki nem hiszi, járjon utána Instagram és Facebook oldalunkon. A bringázás jó, környezetbarát, és erősebbek is leszünk tőle. Stronger, Kanye West-tel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharok is kialakulhatnak aprószemű jég kíséretében. Ennek megfelelően nyugaton lesz hidegebb, a minimum hőmérséklet ma 17 fok arrafelé, míg keleten kitart a meleg, akár 30 fokig is emelkedhet a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Mikától a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után megy tovább a szerda délelőtt négy keréken. És magasan a felhők fölött fent az égben. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Martinez, you ready, girl?

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Lady Gaga-tól, aki az Ördög Prádát visel második részében is feltűnik, saját magát alakítja, színészi teljesítményéről pedig a 76 éves háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep így nyilatkozott: vidám, játékos és kész a végtelen improvizációra. Paparazzi, már is villognak a vakuk, és éghetnek a vonalak, ha dugó baleset van. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, miközben a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Flea, kinek eredeti hangszere egyébként trombita, szóval, hogy szólóban próbálkozik, elárulta, hogy a banda jelenleg új albumon dolgozik, javában tart a stúdiózás, írják, rögzítik az új dalokat. Flea szerint friss és energikus lesz az új lemez. Alig várjuk, addig is korábbi slágereiket pörgetem, most az Other Side-ot itt a Besten.

0: Next FM, a legjobb zenék. Ma is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között. A terelésben és ott is főleg a külső sávban torlódtak fel az autósok. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes a belső sávot választania, az egy fokkal gyorsabb. És egy jó hír is az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nyugatra már megérkezett a hideg front. Például Sopronban esik az eső, közben ének, sőt tánc az esőben. Oli Murs, Dance With Me Tonight a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati felén már esik, úgyhogy ott abszolút aktuális lesz Rihanna slágere, Umbrella. Az az esernyő, ami tehát ma jól jön, egyre inkább mindenfelé. A legkésőbb keleten eredhet el az eső. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön nem utolsó sorban a Happy Gang is.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporok, jégeső és felhőszakadás is várható ma. Munkába állt az osztrákoktól kölcsönkért első Intercity, egyre több strandon lehet már fürdeni. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Megérkezett Magyarországra az első olyan Intercity kocsi, amit az osztrák vasúttól kértünk kölcsön, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid posztja szerint a szerelmény légkondicionált, és a nyár folyamán több ilyen kocsi áll majd forgalomba, hogy a zsúfoltabb vonalakon segítsék a közlekedést. Emellett a miniszter azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra, vagyis fejleszék az utastájékoztatást, és több pótlóbusz álljon készenlétben. Újabb strandok nyitnak ki a héten. Már a Szegedi, a Kunhegyesi, a Marcali, a Ceglédi és a Csepeli fürdő is várja a pancsolókat. A nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta a kültéri medencéit, de van néhány olyan fürdő, ami csak a nyári szünet kezdetétől fogadja majd a vendégeket. A Fürdőszövetség adatai szerint a legtöbb strandon idén emelkedtek a belépők árai, átlagosan 5-10%-kal nőttek a tarifák a tavalyiakhoz képest. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. A Készfogás című dalát ugyanis egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben. Van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal, ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
1: Esős időnk lesz ma, bár a keleti tájakon délelőtt még sokat süt majd a nap, később ott is beborul az ég, és estig bárhol eleredhet az eső. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő és 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jönnek a Sors gyermekei, Nenes Seri, tesója, Destiny's Child, Iglaj Cseri. Hihetetlen dalával az IMF is érkezik majd, szól az Unbelievable. Az órát pedig Nelly Furtado és Timbaland közösen indítja 5 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat, kitartást a hét közepéhez. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.

FM, a legjobb zenék. A brit IMF 91-es slágerét indítottam el. Ez az unbelievable és hihetetlen, hogy míg Európa szerte tarolt és Amerikában is vezette a slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, addig hazájában csak a harmadik hely jutott neki.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma van a kerékpározás világnapja, amelyet minden évben június 3-án ünneplünk. Az ENSZ által 2018-ban hivatalossá tett jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző és fenntartható jellegére. A bringázás ugyanis nulla károsanyag kibocsátással jár, így óvja a földet és csökkenti a városi széndioxid szennyezést. A rendszeres biciklizés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítja mentális és fizikai állóképességet. A biciklivel való utazás megfizethető, praktikus alternatívája a gépjárműveknek, ami csökkenti a forgalmi dugókat és pénzt spórol. És hamarosan dél, úgyhogy én is bringára pattanok és elindulok haza, de addig még biztosan játszom Eagle Eye Cherry, Dr. Béres és Rihanna egy-egy dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita jön Justin Timberlake-kel, hát ha nem is az oldalán, de a tarsolyában. A Cry Me a River-rel indul a délután, jó étvágyat az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már jövőre visszaállíthatják a katát. Tiszapüspökinél már elkezdődött a tiszavirágzás. Heves záporokra és viharos széllökésekre is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövőre visszatérhet a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be tegnap a parlamentben. Kermen András arról beszélt, hogy a kormány tervei között szerepel az, hogy 2027-től visszaállítják az adónemet, mert egyszerű és kiszámítható. Viszont az a céljuk, hogy még igazságosabb legyen. A kata lényege korábban az volt, hogy a vállalkozók a bevételüktől függetlenül havonta egy fix összeget fizettek be adónak, ami kiváltotta a legtöbb járulékot és a jövedelemadót is. Az adónemet 2022. augusztusában szüntették meg. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint ma hajnalban hunyt el. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület, több méter mélyen szorult a romok alá, és órákig tartott, mire kiszabadították őt. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért omlott össze a 4 emeletes épület. Idén is keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, rengeteg település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat. Motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra.
1: Szokatlanul korán kezdődött idén a tiszavirágzás. Tiszapüspökinél már láthatjuk a kérészeket, pedig a jelenség csak június 20-a körül szokott indulni a folyón. A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás miatt a vízhőmérséklete gyorsabban emelkedett, mint a korábbi években, ez pedig kedvező környezetet teremtett a kérészlárvák számára. Most valószínűleg egy előrajzás látható a Tiszán, a leglátványosabb főrajzás pedig ezután következik majd, de hogy pontosan mikor lesz, azt az időjárás miatt nehéz megjósolni. Tartsuk késznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám múlt dél, úgyhogy jöttem szórakoztatni. Hozom a legjobb zenéket, a felejthetetlen slágereket a 90-es, 2000-es évekből. Itt lesz Janet Jackson, aztán Sophie Alice Baxter, a Rascal Flatts, vagy éppen Manu Chao. Most pedig Justin Timberlake-kel indul a délután. Jön a Cry Me a River.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a nap, és hogy nem csak munkaidőben és munka közben tudják a Best FM-en hallgatni, hanem egész nap, akár ebéd idő közben, akár egy kis lazuláskép, vagy autóvezetés közben, ha már itt tartunk. Ma is várom a közlekedési információkat, úgyhogy utazzunk együtt. 0620 55 55 155 a számunk, érdemes megjegyezni. Ide kell majd válaszolni a nap kérdésére is, hamarosan azt is felteszem, de ma is, ahogy az minden délután lenni szokott, a legnagyobb szerep az igazán jó zenéké lesz. Rascal Flatts, Life is a Highway, jöhet? Nemrég tudtam csak meg, hogy ez a Verdák című filmnek az egyik betétdala, az unokaöcsém mutatta, azóta ezt énekeljük együtt. De itt lesz a 4-es Street és az Üzenet a távolból, jön Sophie Ellis Baxter, ikonikus lágere és a Murder on the Dance Floor, de előtte még Janet Jackson érkezik és a That's the Way Love Goes. Hát ilyen hangulat lesz ma délután, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Ez a Verdák vetétdala, úgyhogy talán a legjobb útközben hallgatni. És ha már ott vagyunk útközben, akkor hozom is a legfrissebb közlekedési információkat ma délután is. 0620 55 55 155, önök pedig, ha látnak valamit, ide küldjék el, vagy hívjanak. Ma is Bak térségében aszfaltoznak, ezért az M3-as autópályán a 48-as és a 39-es kilométerek között Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán pedig Budapest felé lezárták a Galga pihenőt, úgyhogy ezzel kell számolni. Én pedig számolok az önök üzeneteivel is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hősök dala, játszunk, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek. Pár perc múlva hallgatjuk őket, mert mindjárt egy óra. Aztán itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake the Room. És jön majd Rózsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A meteorológusok miatt lesznek pontosabbak a repülők, eltűnhetnek a városokból a gigaméretű plakátok, kellenek az esernyők, ma bárhol lehetnek heves záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is segítik a meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát, ezt mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: A nappali szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, emellett pedig a repülés meteorológiai szoftver tovább fejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartó berendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata. Egyelőre chat felülettel működik a rendszer, és még a tanulási fázisában van, de tud minden információt, ami a Nógrád vármegyei község honlapján található. A szolgáltatás csak nemrég indult, de már 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek a helyiek, és csak kettőre nem tudott válaszolni. A projektet vezető alpolgármester szerint, ha sikeres lesz a tesztidőszak, akkor telefonon is igénybe lehet majd venni az AI asszisztenst. Júliustól fizetőssé válik a kölni dóm. A turistáknak 12 eurót kell majd fizetniük, a híveket, akik imádkozni mennek oda, továbbra is ingyen engedik majd be, ezt közölte a katedrális vezetése, akik hozzátették azt is, hogy a bevételt a dóm karbantartására és fenntartására fordítják. A katedrális Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Borongós, esős időnk lesz ma, estig bárhol lehetnek heves záporok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, míg felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már napos, száraz idő és 21-28 fok várható, és csak keleten eredhet el az eső. Pénteken újra eshet, de napsütésben is bízhatunk, és 20-27 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra és szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát is, hamarosan felteszem a napkérdését, de előtte még egy kicsit csavargunk a Bagossi Brothers Company-vel. Jön a Valahol itt, megyünk majd 50 Cent-tel mulatni, itt lesz az In The Club, de most az Afromedúzával táncolunk. Jön a Passilda, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A Bakosi Brothers Company valahol itt dala után meghoztam a nap kérdését. Mi az, amit a gyermekeink már nehezen értenének, hogyha a régi nyarakról mesélnénk nekik? Gondolok itt ilyesmire, hogy akkor kellett hazamenni, amikor felkapcsolódtak a kinti lámpák, vagy igazából a szüleinknek fogalma sem volt, hogy merre bicajozunk a haverjainkkal, bármelyik felnőtt ránk szólt, akkor viselkedtünk, szóval ilyesmikre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ma is a válaszok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy mindenhol lehet kommentelni, és velünk mindenhol lehet isteni zenéket hallgatni, úgyhogy mindjárt jön Kylie Minogue és az In Your Eyes, most pedig az Everything But The Girl és a Missing Totteri remixében a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között a kiépített terelésben erős a forgalom továbbra is, vagy hát mondhatom azt is, hogy ma délután is torlódnak az autók, főként a külső sávban. Aki autóval halad és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és a 67-es kilométerek között is torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. Emiatt a munkaterületnél csak a belső sáv járható, jelenleg is 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát megnyitották, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Márka, romantikáztunk egy kicsit, ez volt a Mencs meg szerelem. A folytatásban friss hírek jönnek, mert pár perc is 2 óra, aztán itt lesz majd David Guetta. Üzenem majd a Follow the Flow is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporokra, jégesőre és felhőszakadásra számíthatunk ma. Ma éjszaka leáll az ügyfélkapu, mosószerhamisító hálózatra csaptak le a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson-Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11 órától holnap hajnali 1 óráig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapura sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. Mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, és nyomdaipari gépsorokat, lamináló és címkedaraboló gépeket, és több száz hamis címkét foglaltak le. Az elkövetőket pedig azzal gyanúsítják, hogy az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit tették, és így árulták azokat. Mosó- és tisztítószereket és még kozmetikumokat is hamisítottak. Ezzel több mint 350 millió forintos kárt okoztak. 12 gyanúsított hallgattak ki, és végül 8 embert vettek őrizetbe. Korhű receptek és történelmi ízek kerülnek középpontba idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron lesz, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, ezt mondta rádiónknak Magne Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek az utánozhatatlan slágerek. Én Majoros Rita vagyok, jön mindjárt Michael Gray és a The Weeknd. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, Kelis is a Trick Me-vel, és David Guetta pedig indítja az órát Just a Little More Love. Egy jó hangulatú délután, itt a Best FM-en. Csodás napot kívánok mindenkinek. Holnap már csütörtök.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a ma délutáni kérdés hoz némi nosztalgiát. Kinek mi az, amit a gyerekei már nehezen értenének meg, hogyha a régi nyarakról mesélne neki? Kati azt írja, csak akkor mentünk haza, amikor felkapcsolták az utcai lámpákat, anyukámnak fogalma sem volt, hogy éppen melyik utcában vagyok, kivel, de megbízott bennünk, és akkor még olyan nagyon nem volt mitől félni, vagy legalábbis ők úgy érezték. Írt Erika is, reggel elindultunk biciklivel, és este értünk haza telefon nélkül. Ezek azért nagyon jó kis nyarak voltak. Gábor azt írja, a számítógépet nyáron hetekig be se kapcsoltuk, mert eszünkbe sem jutott. Hildiko annyit írt, a nagyszüleimnél nem volt internet, mégis sosem unatkoztunk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló nosztalgikus gondolatok. Mellé Britney Spears és a Crazy, aztán Kelly és a Trick Me.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégen.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, és hát hozom is a legfrissebb információkat, mert sajnos van bőven. A keleti pályaudvarnál a Tököli úton baleset történt, ezt írta nekem Cili. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de ugyanígy a fővárosban a Horánszky utcában is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell a 8. kerületben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide az üzenetek. Ide jött az is, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Az M0-ás autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon gyár térségében viszont dolgoznak, ami miatt a 36-os kilométernél egy sávot le is zártak, és legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép délutánt mindenkinek ide Bajára és a Monszás körzetbe. Remélem velünk voltak a hallgatók már az előző órákban is. Együtt töltünk innentől kezdve 3 egész felvonást a 94.3 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor. És jönnek a jó zenék, sőt, ezekkel folytatjuk a délután. Zenél a Black Eyed Peas, és szól a Don't Funk With My Heart. 94.3

0: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Érezze jól magát mindenki, kedves bajai hallgatók, aki velünk tart a Besten. A legjobb zenékkel tényleg pörgetjük a hangulatot, bár lesznek visszafogottabb slágerek is ebben, és a következő két órában szintén. A nevem Molek Csongor, csütörtöki időjárás, erre fókuszálunk most. Hát felhőket említenek ide a déli ország részbe, azt mondják a hozzáértők, hogy tapasztalhatjuk majd, hogy gyakran szavarják fátyol felhők a napsütést, és ahol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés, ott számítani kell csapadékra is. Esőre, gyenge záporra. Hőmérséklet, kedves hallgatók, már a reggeli órákra is azt mondják a szakemberek, hogy kellemes időjárást élvezhetünk, 12-17 fok körül mérünk majd, a délutáni csúcs pedig 21-28 fok körül alakul. És akkor pollenterhelés, nem változott a helyzet semmit egyébként itt a déli ország részben sem, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas tartományban van. Most az M-Walk csapata következik, és tőlük szól a Free Your Mind című sláger.
1: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Egyre több felé valószínű csapadék, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Teljesen megújulhat a HÉV járműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. A tervek szerint 42 új, klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi, elöregedett szerelvényeket. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környékünkön, fókuszban pedig a sport természetesen. A Mogyi Bajai Judo Klub, kedves hallgatók! A csapat három versenyzővel képviseltette magát a rendkívül erős mezőnyben, a legjobb eredmény pedig Rutai Hanna érte el, aki az U14-es korosztály 40 kg-os súlycsoportjában bronzérmet szerzett. Egyébként a Győrben megrendezett Európa Kupa versenyről van szó. 24 ország 556 indulója lépett tatamira, május 30-án és 31-én. Camilla Frányó és Sára Pihoker ezúttal nem tudtak helyezést elérni, de mindketten több értékes mérkőzést vívtak a nemzetközi mezőnyben, tapasztalatot szerezve a folytatásra. Hammer Erika versenyzők edzője szerint a három versenyző teljesítménye összességében bíztató képet mutat a jövőre nézve, különösen a nemzetközi szintű megméretetésen szerzett rutin miatt. Szívből gratulálunk, ott van a beszámoló a baum.hu hírportálon. Zenél most a Besten, a Savage Garden, és szól a Truly Madly Deeply.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A 94.3 Best FM-en, Baja és a térség, tartalmas szerda délutánt kívánok mindenkinek, talán még melóznak jó páran, sőt, biztos vagyok benne, úgyhogy kitartást kívánok. Én is jelentkezem még a stúdióból a következő 2 órában. De a legjobb zenéket hallgatjuk együtt, a mikrofonnál Molek Csongor, zenél a Nóta, és szól a Hey Baby!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Szép délután szerdára, kedves bolyai hallgatók. Június 3-át írunk már, Cecília, Tilda és Klotild neve napja van. Nekik boldog névnapot kívánok a csapat nevében, a szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. 928 esztendeje, ezen a napon a keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalták Antiochiát Törökországban. És 61 éve Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik június 3-án születtek, 82 éve született például Gulyás Gyula, Kossuth Díjas szobrász. 65 éve látott napvilágot Hágai Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc Díjas táncművész, és 59 esztendeje született Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszó, sportvezető. Isten éltesse az ünnepelt hallgatókat nagyon sokáig itt Baján és a környéken. Soláma felvételét meghallgatjuk most. A dal címe You Might Need Somebody.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ülésezett a Paksi Testület programdömping Dunaföldváron és hivatalos személy elleni erőszak miatt tárgyalt a bíróság. Köszöntöm Önöket. 2026. június 3-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Több mint 20 témát tárgyalt Paksváros képviselőtestülete május 28-ai ülésén. Az 5-ös számú választókörzetben a Gesztenyés úton parkoló beruházás kezdődik. Arra törekednek, hogy a felújítás két ütemben történjen, hiszen a rendszerint ott parkoló 200 gépjármű elhelyezése nem egyszerű feladat. A forgalmi változásokat megkezdték, buszmegállót is áthelyeztek. A képviselő azt javasolta, hogy a kivitelezés megkezdése után 1-2 héttel tartsanak közös bejárást a Paksi rendőrkapitányság munkatársaival, megelőzni az esetleges kellemetlenségeket a közlekedés kapcsán, hiszen egy beruházás akkor lehet sikeres, ha a lakosság nem érzi rosszul magát a kivitelezés ideje alatt. Vég Lajos, a Paksi rendőrkapitányság vezetője kiemelte az októberben elhelyezett trafipaxok jelentőségét. Elmondta, hogy a két készülék több tízezer autót vizsgált, 106 bemérés érkezett. Úgy gondolja, a trafipaxok jó helyre kerültek, és a közlekedőket a közúti szabályok betartására kérte. Gyermeknap alkalmából nyílt napot szervezett a rendőrség a Vármegye 5 rendőrkapitányságán. A Fedezd fel a rendőrséget elnevezésű program keretében a Szekszárdi, a Bonyhádi, Paksi, Dombóvári és Tamási kapitányságokon fogadták az óvodás és kisiskolás csoportokat. Célja volt, hogy a legkisebbek játékos és élményszerű formában ismerkedhessenek meg a rendőrség mindennapi munkájával. Betekintést nyerhettek a kapitányságok működésébe, megtekinthették az előállító helyiségeket, valamint az új lenyomatvétel folyamatával is megismerkedhettek. A kapitányságok udvarán a közlekedésrendészeti alosztály munkatársai változatos feladatokkal készültek számukra. Rakodás közben eltorlaszolt az úttestet a Bajai boltos, majd az intézkedő közterület felügyelőkre támadt. Hivatalos személy elleni erőszak és közlekedés biztonsága elleni büntet miatt emeltek vádat ellene. A vád szerint a Bajai üzletben dolgozó férfi 2025. április 2-án délelőtt szóváltásba keveredett a közterület felügyelőként szolgálatot teljesítő sértettekkel, mivel a boltos korábban az áruszállítás és kirakodás biztosítása érdekében az üzlethelyiség előtti úttestre dobozokat tett ki, amiket a sértettek eltávolítottak, derül ki a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleményéből. A Bajai járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és vele szemben 1 év 10 hónap börtönbüntetést szabott ki, melynek végrehajtását 4 évre felfüggesztette. A döntést mindenki tudomásul vette, így az jogerős, zárul az ügyészség közleménye, melyről a BAUN ír. 11 évvel ezelőtt, 2015. június 1-én különleges esemény kezdődött Szekszárdon, elindult az Opsitos játékfilm forgatása. Az alkotás azóta nem csak filmes kuriózummá, hanem közösségi és kulturális jelképpé is vált a város életében. Az alkotóval, Kindl Gáborral beszélgetett a Szekszárdi Hírek. Dunaföldvár a következő napokban számos programot kínál. Június 4-én csütörtökön 17 órakor nemzeti összetartozás napja. Helyszín a Dunapart, országzászló. Június 5-én pénteken 17 órakor pedagógus nap a művelődési központban. 7-én vasárnap 18 órától nyárváró koncert a Cantemus kamarakórus közreműködésével, Nyitrai Gergő harmonika művésszel az evangélikus templomban. Június 11-én csütörtökön 17 órakor Levendula művészeti iskola évzáró kiállítása lesz, melyet Farkas Huszka Rózsa igazgató nyit meg, a helyszín pedig a Berzenagy Ilona városi könyvtár. Július 12-én, 13-án pedig várnapok, a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének szervezésében, a belépés díjtalan, helyszín a Dunaföldvári Vár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken, és ismét, hát kicsit kanyarodva, de a pecásokra fókuszálunk, kedves bajai hallgatók, mivel ismét mennyhalat telepítettek a Dunába. Mohácson a Sokat Szrévnél összesen 3900 darabot helyezett ki a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége, nemrég május 26-án. Az egynyalas mennyhalak 8-10 cm közötti méretűek voltak. A mennyhal egyébként nagyon megfogyatkozott a természetes vizeinkben, ezt talán tudják azok, akik a témában otthon vannak. A horgászfogásokban egyre ritkábban jelenik meg, éppen ezért állományának erősítése a cél a kihelyezésekkel. A mennyhal a ritkán telepített, nehezen beszerezhető halak közé tartozik, mivel a mesterséges körülmények közötti anyahal tartás, esetleges anyahal begyűjtés, szaporítás, nevelés kevés helyen megoldott, emiatt nem sok haltermelő foglalkozik ezzel. Ott vannak a fotók is egyébként a telepítésről, a bajahangja.hu hírportálon, Cardinal Official és Akon zenél meghallgatjuk a Danger Rose című közös számukat.

0: Tick-tock, tick-tock. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék hit Baján és a környéken, és kedves hallgatók, városunk, ahogy mindig méltó módon emlékezett meg. Azokról a gyakran névtelen hősökről, akik életüket adták a hazáért, a szabadságért. Május utolsó vasárnapjáról van szó, 31-én délelőtt a Déri Kertben gyűltek össze az emlékezők, és ahogy elhangzott, ilyenkor lélekben újra teremtjük hős elődeinket, hiszen szinte nincs is olyan magyar család, akinek ne lenne a múltjában valamilyen háborús veszteség. Régi törekvés megőrizni azok emlékezetét, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták a hazáért. Ők nem csak a történelem könyvek lapjairól ismert személyek, hanem gyakran ismeretlen, névtelen katonák és civilek, akik közül többeknek nyughelye sem ismert. És Baján minden év májusának utolsó vasárnapján a Déri Kertben idézik fel a hősök emlékét, ez alkalommal a bajai dalárda készült bácskai katonadalokkal. Egyi Hunor, Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét adta elő, míg a Szent László AMK Iringó népdalköre a Gyimesvölgyi katonadalokat énekelt. Alkalomhoz illő gondolatai Csubákné Besesek Andrea alpolgármester osztotta meg az egybegyűltekkel, és kiemelte, hogy Baja története is bőven őriz olyan neveket, vagy épp névtelen embereket, akik sosem térhettek vissza a szülőföldjükre. Nyughelyük ismeretlen, csak áldozatuk ismert. A hősiesség nem mindig hangos, sokszor a csendes helytállásban mutatkozik meg. A teljes beszámolót fotókkal a bajahangja.hu hírportálon találják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És valóban a legjobb zenék a nap 24 órájában itt pörögnek. A 94.3 Best FM-en, kedves bajai hallgatók, aki a környékről velünk tart, esetleg most csatlakozott nemrég, őket is nagy szeretettel köszöntöm. A mikrofon mögött Bolek Csongor még 60 percen keresztül, és jönnek a nagy slágerek a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Craig David zenél!
8: 94.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, baljai közlekedők, türelmesen és szabályosan vezessen mindenki, és figyeljenek a többiekre is. Talán nem új info, hogy útépítési munkák miatt az 51-esen lassabb a haladás még. Hát pár napon keresztül, a 147-es kilométerről van szó, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás-Odrendű főútról, és igen, június 7-én már várható változás, jelenleg útszűkületre kell készülni. Hasonló a helyzet az 5311-esen, kicsit messzebb tőlünk, Szakmár-Dusnok összekötő úton, a 0-as és a 18-as kilométer között végeznek útkarbantartási munkálatokat, és az 5505-ösön Csávó-Csátolja összekötő útról már beszéltünk az előző napokban is, itt a 9-es 10-es kilométernél félpályás lezárás lassíthatja a haladást. Ha van egyéb infójuk városon belülről vagy a környékről, jelezhetik most is 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, jó utat kívánok! Zenél most Tom Nowy, és tőle szól a Now or Never című sláger.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, megint a hala téma, kedves baljai hallgatók, remélhetőleg ez nem új senkinek, de május 29-én pénteken éjfélkor véget ért a ponty és még 6 halfaj tilalmi ideje, illetve a Dunán már megtarthatók, a dévérkeszeg 40 cm feletti példányai, a compó, a kősüllő és a harcsa továbbra is védelmet élvez. Hát akárhogy számoljuk, a meteorológiai nyár kezdetére véget ért a legtöbbet foglalkoztatott halfajunk, a ponty fajlagos tilalmi ideje. Egyébként a hal fajlagos tilalmi ideje alapesetben május 2-től 31-ig tartana, viszont a hatályos rendeletben foglaltak szerint a tilalom első napja szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe, ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, akkor a hal elviteli korlátozása közvetlenül megelőző munkanapon végződik. A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap 0 órakor startolnak, és az utolsó nap 24. órájában végződnek. És igen, további 6 halfa is szabadult. A Pontyal Egyetemben a Garda, a Jászkeszeg, a Szilvaórú keszeg, a Márna, a Paduc és a Domolyko is fogható már május 31-től. A szabályok adta keretek között, ott vannak a további infók a bajahangja.hu hírportálon, a jó zenék pedig itt a Besten, most Pink énekel, és tőle szól a Stupid Girls.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Ideértünk megint a búcsúslágerhez, így szerda késő délután, kedves bolyai hallgatók. Az említett dal pedig George Michael előadásában a Too Funky című felvétel. Köszönöm szépen a mai közreműködést minden kedves hallgatónak. 3 órát lepörgettünk enyhe túlzással, viszont jó hangulatban, ahogy szoktuk. Holnap csütörtökön pedig ismét várok mindenkit szeretettel itt a Best FM-en. Délután 3 előtt már itt leszek a stúdióban pár perccel. Molek Csongort hallották, a legjobbakat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Filmfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a Pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tudom, hogy már szerda van, de nézzétek el nekem, én még mindig a szombati BL-döntő lázában égek, ahol ugye volt szerencsém, és ennyi volt a megtiszteltetés, hogy 60 ezer szurkolónak zenélhettem a Sípszón elhangzása előtt. Szóval a mai Pop és Rádiós Lágerek első 60 percét is ennek szentelem, pontosabban az úgymond stadion himnuszoknak. Mindegy, hogy hip-hop vagy EDM, amitől megőrülnek a stadionokban, azok pörögnek a következő egy órában. Itt a Besten, aztán héttől érkezik szerdai rezidensük, DJ F.

És mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi óra feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabálya pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom. A korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd. Szóval ott van a

0: zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hozzánélnek, hol lesz Night Shift party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 06 55 55 155, illetve e-mail címünk infokukac.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor továbbra is Pop és Rádiós lágerek, továbbra is mixben, de már DJ FN-nek, Szerdai rezidensünknek köszönhetően a következő órában, ami hamarosan itt van. Pár perc, az alatt mi gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk nem is olyan sokára, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a hazai IC flotta, idén is versengenek a balatoni strandok, Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Istvánom, a francia Roulé lemezkiadótól még nem kerestek, hogy nagyon jók a remixeit hallották a PSG Arsenal döntő előtt, is szeretnének leszerződtetni.
4: Miért hallották?
3: Hát figyelj, annyi névjegykártyát, osztottam ki, mind a tied volt, hogy mondom, hát már azt hittem, te már szóba se állsz velem ma.
4: Ó,
3: ne viccelek, nem, jó, nem, de abban a részében nem viccelek, hogy tényleg szétefendíztem őket.
4: Nagyon jó, és a franciák bírták, vagy az angolok inkább?
3: Figyelj,
4: a franciák bulisabbak, nem?
3: Az nem kifejezés. Szóval figyelj, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem akarom bántani az Arsenal rajongókat, de hogy ők így jöttek, így leültek, így sörözgettek ott, amíg ugye elkezdődött a meccs. A franciák meg azt jelenti, megnyitották a kaput,
4: vum,
3: bejöttek, földúzasztották a, nem tudom mi a francia B közé, F közé, nem tudom, mindegy. És figyelj, és abba, tehát hogy kapunyítás után 45 perccel te már csak azt hallottad, hogy a dob meg az állé, félmeztelenül zászlók, úgyhogy, de ezt még annól egyszer mondtad, ugye, hogy az Angliában azért ez nagyon vissza van véve, ugye, más a futballkultúra, úgyhogy, de egyébként ennek a felét, sőt nem is a felét, azt mondom, hogy ezt már így tapasztaltam, mert nekem teljesen az volt az érzésem, hogy a magyar ultrák pont ugyanígy biztatják a magyar csapatot, mint ahogy ez.
4: Sokkal közelebb állnak és a hát ugye, magyarhoz, igen.
3: Ugye 21-ben ugye hát a francia-magyar meccsen, hát ott aztán őrült volt. Tehát ott az a hangulat, az valami elképesztő, ez is borzasztó volt, nyilván azért mégiscsak egy bejelentő volt.
5: Úgyhogy jó volt. Jó volt, szép volt.
4: Na, hát majd még majd beszéljünk róla, csak hát vágjunk bele, nem?
5: Vágjunk, te már bele is vágtál, bele és rádiós lágerek még egy órán keresztül. Szerda van, szóval szerdai rezidensünket DJ Effendivel a lemezjátszok mögött 8-ig.

0: Great Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, és akkor nézted azért a meccset tévében?
2: Nem tévében, én streamen néztem, mert én közben jó, már dolgoztam, igen. És ugye a belvárosban, a Bazilikánál dolgoztam.
1: Na, akkor te mesélj!
2: Hát én annyit tudok mesélni neked, hogy arról én már lemaradtam, hogy korábban ott gyülekeztek a Párizs
1: ultrái. Ja, onnan indult, igen.
2: Több ezeren megszállták ott a Bazilika előtt, hogy teret, fákják, füstgránátok, minden volt kutyafüle. És aztán onnan mentek ugye a meccsre, úgyhogy én mikor ott voltam a törzs helyemen, akkor ment a meccs, tehát én közben fél szemben, miközben a zenéket pakoltam, a streamen nézegettem, a kollégáknak, akik tipmixeltek, még jobban nézték, hogy úristen bejön, nem jött be nekik egyébként, buktak mindent a srácok, de addig viszonylag nyugalom volt, mert ugye elmentek már onnan, és akkor utána, hogy véget ért a meccs, ugye a hosszabbítás volt, 11-esek voltak, elég sokáig tartott relatíve, nagyjából fél órát kellett várni, mikor feltűntek az első ilyen szurkolói csoportok. Főleg egyébként az arzenálosok, és ők be is jöttek hozzánk. Hát én jó házigazdaként Liverpool mezben voltam, tehát így vártam őket.
1: Bátor vagy.
2: Hát csak is Liverpool, úgyhogy esélytelen, hogy arzenál mezt.
1: De azért ezt a szoboszlajféle szoknyanadrágot azért nem fogod magad raggatni. Vagy még az is lehet?
2: Lehettem mondani, hogy mi akartunk beszélni a BL döntőről, de aztán közben a sors úgy hozta, hogy végül is a Dominik outfitje letarolta az internetet, úgyhogy már kibeszél itt a BL döntőről.
1: Ugye? Mit is akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy de hát azért olyan szempontból szerencsénk volt, hogy azért nagyon kemény PSG fanok azért ezek szerint mégiscsak Párizsban maradtak, mert ugye ott tartóztattak le 400 embert.
2: Igen, hát Párizsban kapták, igen, mi is ettől tartottunk, hogy nehogy valami legyen, de halálbékés volt mindenki, egyébként jöttek be hozzánk Párizs szurkolók is, semmi bajok, de pacsisztak, beszélgettek egymással az arzenálosok, meg a Paris Saint-Germain szurkolók, velem is beszélgettek.
1: Mert azért
2: angolul.
1: Jó, mert azért a franciákra nem jellemző, hogy nagyon szeretnének más nyelvet.
2: Igen, én játszottam francia nyelvű zenéket, annak nagyon örültek, ott kicsit megóbégatták, ittak jó sok bort, és aztán angolosan távoztak a franciák is.
1: Na, jó van, hát akkor figyelj, akkor ez gyakorlatilag minden szempontból. Egyébként amennyire én ott, tehát nyilván ott az én közvetlen főnökeimtől hallottam, egyébként az UEFA maximálisan elégedett volt. Úgy a benti, mint a kinti dolgokkal, tehát a Hősök terén, a fanzonnal, ahogy Budapest ez az egészhez hozzáállt, a közlekedés, a minden. Úgyhogy én úgy hallottam, hogy ők már ott szombat este azt mondták, hogy ez egy very well done
2: eldöntő volt. Oké, azért nekem lenne egy megjegyzésem az UEFA felé, a legközelebb ilyen van, akkor Best FM DJ-kre gondoljanak, jó? Tehát, hogy fel lehet tölteni a helyeket Best FM DJ-kkel.
1: VIP, Mick Jagger.

0: Ás nélkül ez a Night Shift.
1: Legyen szó azért sok a földhöz ragadtabb dolgokról is, elérhetőségek. Ezen mindig nálad nagyon gyorsan túl vagyunk, mert hogy...
2: DJ Effendi mindenhol.
1: Ennyi, köszönjük.

0: Tás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel.
1: Tavaly voltam Nelly Furtado, ugye a Szigeten?
2: Igen.
1: Ugyan nehéz lett volna ezt összefésülni, hogy ők egy évben, egy fesztiválon a Timbalandon. Hát, és mondjuk azért egy ilyet, vagy meg egy Promiscuous Girl-t így azért erőfentenének, azért na.
2: Figyelj, a bookingosoknak a noteszei kifülkészhetetlenek. Ki tudja, hogy ki hogyan, miért, merre, meddig, hánykor.
1: Na, mi viszont tudjuk, hogy ki, mikor, merre, meddig. DJ Feni mindig szerdán 7 és 8 között. A mai szerdának elértünk a végéhez, már ami a terészedet illeti, hogy akkor pontosan, hát jó társaságban. Tudod, hogy van az? Jövő szerdán várom vissza a fikert.
2: Jó Lady Gagát, az még ide
1: pörröltek a végére. Arra még van időnk.
2: Na, akkor jövő héten.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villányi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A mai nap június 3-a biciklizés világnapja, és mivel ma van június első szerdája, ez pedig a futás világnapja, úgyhogy már csak az kéne, hogy ma legyen az úszás világnapja, és akkor ez lehetne a triatlon világnapja, de nem, egy másik folyadéknak, a cider söröknek van ma egyébként a világnapja. Neo, because of you! Ez jön már is az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Egyszer csak a semmiből érkezett a hírlevél, hogy Seal megint koncertezni fog Budapesten. Hála az égnek. Július 30-án biztos, hogy ezt is élőben majd lehet tőle hallani. Jön az Amazing itt a Besten.

Best of a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance.

Stefan, a legjobb zene. 2007-ben ezen a napon történt az az incidens Akon koncertjén, hogy valaki megdobálta őt. Aztán azonosították ezt a valakit, egy 15 éves srácot, akit felhívott a színpadra, akit aztán a színpadról visszalökött a nézők közé, és eközben ez a 15 éves srác véletlenül súlyos sérüléseket okozott egy másik nézőnek, aki aztán később be is perelte Akont, akit viszont a bíróság nem talált végül bűnösnek. Jön Akon, és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés, mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 7 évvel ezelőtt jelent meg egy cikk a Forbes magazinban ezen a napon, amely először hivatkozott Jay-Z-re, mint milliárdos előadóra, természetesen dollárban értendő ez az összeg. Jay-Z kedves felesége, Jay-Z-né, vagyis Beyoncé és egykori zenekar a Destiny's Child érkezik hamarosan itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Egy albumuk ugyan megjelent, de szerintem ettől függetlenül nyugodtan az egyslágeres előadók kategóriájába tehetjük a New Radicals, mert hát legyünk őszinték, hogyha valakinek mondjuk már kettő dalt fel kellene tőlük sorolni, biztos, hogy bajban lenne. Ettől függetlenül zenekarnak még ennyit nem könyörögtek, hogy álljanak össze újból, és ez az egyslágeres előadós dolog sem annyira igaz, mert azért az énekesnek Greg Alexandernek köze volt a Murder on the Dance Floorhoz, és jön a New Radicals, és a You Get What You Get.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztosra akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, hát akkor a Pointer Sisters Dare Me című dalához nyúljon vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval sem lassan megint aktuális lenne egy így 2026-ban. Jön a Stupid Disco itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars zenékok biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális, család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali egyig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hamarosan újra Düren-Düren koncert lesz a Papp László sportarénában, és hát nem kisebb megtiszteltetés érte az egyik magyar zenekart, mint hogy ők léphetnek fel a Düren-Düren előzenekaraként. A Compact Discóról van szó, úgyhogy Valkó Csabék vagy ebben az órában is érkeznek a Feel the Rain-nel 10 és 11 óra között a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, alig vagyunk túl a BL döntőn. Pénteken már újabb meccs lesz a Puskásban. A magyar válogatott játszik barátságos mérkőzést a finn válogatottal, úgyhogy emiatt mondhatni a szokásos korlátozások lépnek életbe. Nem csak pénteken, hanem már csütörtökön is fokozottan, óvatosan tessék vezetni a Puskás Aréna környékén.

Vesztefem a legjobb zenék, franciák után pedig egy másik francia. Frédéric Theroux és Sami Zitouni Navar, vagyis a The Slammin' Frogs után érkezik Laurent Debuire. Remélem, jól mondom, és nagyon remélem, hogy a gimnáziumi francia tanárom nagyon büszke rám, ha ezt most hallotta, szóval Laurent Wolf érkezik a No Stress-el itt a Vesztem. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amit 10 percből ki lehet hozni, azt azért a Killers kihozta a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének sztár fellépőjeként. Ennél talán egyel érdekesebb volt, hogy percek alatt, tényleg talán 2 perc alatt építették fel a színpadot, majd ugyanilyen gyorsan le is bontották az egészet. A mai utolsó órában 11 és éjfél között a The Killers is érkezik itt nálunk.
1: Ez a Night Shift a Best

iChift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék ellentétben rengeteg Instagramon és Facebookon megjelent koncerthirdetéssel. A most érkező Black Street tényleg koncertezni fog Londonban június 19-én az O2 Arénában, és az indok vagy az ok pedig nem más, mint hogy a zenekar új menedzsmenthez szerződött, amelynek keretein belül idén 2026-ban új albuma jelentkeznek. Jön a

Blast FM a legjobb zenék több mint 25 éves zenei és filmes karrierjének elismeréseképpen. Idén márciusban ő is megkapta a saját csillagát a Hollywood hírességek sétányán. Jön Brandy és a Warbadass.

Beszélem a legjobb zenék, nem mondt igazat Bob Marley és Frank Star Deluxe, nem fog holnap sütni a nap. Ettől függetlenül velük kell zárjam a mai Night Shiftet, mert ugye a mai nap végére értünk. Csütörtökön pedig dance zenék 120 perces mixével indítjuk majd az ST. DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Jön a Sun and Shining, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.